0: pa' ver, muévete pa' ver, dale pa' ver, muévete pa' ver, dale pa' ver, muévete pa' ver, dale pa' ver,
1: muévete pa' ver,
0: dale pa' ver, muévete pa' ver, dale pa' ver, muévete pa' ver, dale pa' ver, muévete pa' ver, dale pa' ver,
1: muévete pa' ver.

0: muévete pa' ver, dale pa' ver, muévete pa' ver, dale pa' ver, muévete pa' ver, dale pa' ver,
1: muévete pa' ver,
0: dale pa' ver, muévete pa' ver, dale pa' ver, muévete pa' ver, dale pa' ver, muévete pa' ver, dale pa' ver,
1: muévete pa' ver.